0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen in Oberpullendorf. Die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberpullendorf lädt zur Ausstellung Safe Futures ein. Präsentiert werden die Ergebnisse eines Projekts, das gemeinsam mit einer italienischen Partnerorganisation entstanden ist. Entwickelt wurden sogenannte Mikro-Lessons. Das sind kurze digitale Lerneinheiten. Sie behandeln Themen wie häusliche und digitale Gewalt, Zwangsarbeit und Online-Dating. Musical-Premiere in Kroatisch Minihof. Die junge Initiative Kroatisch Minihof lädt morgen um 20 Uhr zur Premiere der heurigen Musical-Produktion Sound of Music in dem Pfarrgarten. Das Stück erzählt von der Familie Trapp, die in Salzburg lebte und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA flüchten musste. Das Musical wird in kroatischer Sprache aufgeführt. Für die deutschsprachigen Besucher werden während der Vorstellungen Übersetzungen im Bühnenbild eingespielt. Weitere Vorstellungen finden am 10., 11., 17. und 18. Juli jeweils um 20 Uhr statt.
2: Jelentős mezőgazdasági károkat okoztak a viharok a térségben. A viharos idő, az erős szél és a jégeső jelentős károkat okozott a térség mezőgazdaságában. Különösen érintett a Felső-Pulyai járás, ahol a gabonafélék, a repce, a kukorica és a szója egy része semmisült meg. Burgenlandban a kár idén már 600 ezer eurónál tart. A károkozó viharok kifejezetten rosszkor érintették a mezőgazdaságot, hiszen sok helyen épp betakarítás alatt állnak ezek a növények. Ráadásul az eddigi perzselő hőség és szárazság sem tett jót a termésnek. Burgenland mellett Steyrországban, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában is jelentős a kár. Az ausztriai jégbiztosító, azaz az Österreichische Hagelversicherung szerint mintegy 4 millió eurós kár keletkezett eddig, írja a BVZ. Érezhetően nőtt a vízfogyasztás Burgenlandban. Az elmúlt napok hőhulláma rekordfogyasztást okozott a vízellátásban, írja az ORF Burgenland. Június 29-én 82 millió liter fogyasztást mértek a tartományban, sosem volt még ilyen magas a felhasználás, mondta el Ernst Edelmann, a vízellátó szövetség elnöke. Burgenland déli részén pedig szinte megduplázódott a vízfogyasztás. Hűvösebb napokon sem fogyasztunk sokkal kevesebb vizet, bár akkor a kerti locsolás kevésbé jellemző, sokan ilyenkor töltik meg inkább medencéiket.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen in Oberpullendorf. Die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberpullendorf lädt zur Ausstellung Safe Futures ein. Präsentiert werden die Ergebnisse eines Projekts, das gemeinsam mit einer italienischen Partnerorganisation entstanden ist. Entwickelt wurden sogenannte Micro-Lessons. Das sind kurze digitale Lerneinheiten. Sie behandeln Themen wie häusliche und digitale Gewalt, Zwangsarbeit und Online-Dating. Musical-Premiere in Kroatisch Minihof. Die junge Initiative Kroatisch Minihof lädt morgen um 20 Uhr zur Premiere der heurigen Musical-Produktion Sound of Music in dem Pfarrgarten. Das Stück erzählt von der Familie Trapp, die in Salzburg lebte und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA flüchten musste. Das Musical wird in kroatischer Sprache aufgeführt. Für die deutschsprachigen Besucher werden während der Vorstellungen Übersetzungen im Bühnenbild eingespielt. Weitere Vorstellungen finden am 10., 11., 17. und 18. Juli jeweils um 20 Uhr statt.
2: Jelentős mezőgazdasági károkat okoztak a viharok a térségben. A viharos idő, az erős szél és a jégeső jelentős károkat okozott a térség mezőgazdaságában. Különösen érintett a Felső-Pulyai járás, ahol a gabonafélék, a repce, a kukorica és a szója egy része semmisült meg. Burgenlandban a kár idén már 600 ezer eurónál tart. A károkozó viharok kifejezetten rosszkor érintették a mezőgazdaságot, hiszen sok helyen népbetakarítás alatt állnak ezek a növények. Ráadásul az eddigi perzselő hőség és szárazság sem tett jót a termésnek. Burgenland mellett Steyrországban, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában is jelentős a kár. Az ausztriai jégbiztosító, azaz az Österreichische Hagelversicherung szerint mintegy 4 millió eurós kár keletkezett eddig, írja a BVZ. Érezhetően nőtt a vízfogyasztás Burgenlandban. Az elmúlt napok hőhulláma rekordfogyasztást okozott a vízellátásban, írja az ORF Burgenland. Június 29-én 82 millió liter fogyasztást mértek a tartományban, sosem volt még ilyen magas a felhasználás, mondta el Ernst Edelmann, a vízellátó szövetség elnöke. Burgenland déli részén pedig szinte megduplázódott a vízfogyasztás. Hűvösebb napokon sem fogyasztunk sokkal kevesebb vizet, bár akkor a kerti locsolás kevésbé jellemző, sokan ilyenkor töltik meg inkább medencéiket.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen in Oberpullendorf. Die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberpullendorf lädt zur Ausstellung Safe Futures ein. Präsentiert werden die Ergebnisse eines Projekts, das gemeinsam mit einer italienischen Partnerorganisation entstanden ist. Entwickelt wurden sogenannte Micro-Lessons. Das sind kurze digitale Lerneinheiten. Sie behandeln Themen wie häusliche und digitale Gewalt, Zwangsarbeit und Online-Dating. Musical-Premiere in Kroatisch Minihof. Die junge Initiative Kroatisch Minihof lädt morgen um 20 Uhr zur Premiere der heurigen Musical-Produktion Sound of Music in dem Pfarrgarten. Das Stück erzählt von der Familie Trapp, die in Salzburg lebte und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA flüchten musste. Das Musical wird in kroatischer Sprache aufgeführt. Für die deutschsprachigen Besucher werden während der Vorstellungen Übersetzungen im Bühnenbild eingespielt. Weitere Vorstellungen finden am 10., 11., 17. und 18. Juli jeweils um 20 Uhr statt.
2: Jelentős mezőgazdasági károkat okoztak a viharok a térségben. A viharos idő, az erős szél és a jégeső jelentős károkat okozott a térség mezőgazdaságában. Különösen érintett a Felső-Pulya járás, ahol a gabonafélék, a repce, a kukorica és a szója egy része semmisült meg. Burgenlandban a kár idén már 600 ezer eurónál tart. A károkozó viharok kifejezetten rosszkor érintették a mezőgazdaságot, hiszen sok helyen népbetakarítás alatt állnak ezek a növények. Ráadásul az eddigi perzselő hőség és szárazság sem tett jót a termésnek. Burgenland mellett Steyrországban, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában is jelentős a kár. Az ausztriai jégbiztosító, azaz az Österreichische Hagelversicherung szerint mintegy 4 millió eurós kár keletkezett eddig, írja a BVZ. Érezhetően nőtt a vízfogyasztás Burgenlandban. Az elmúlt napok hőhulláma rekordfogyasztást okozott a vízellátásban, írja az ORF Burgenland. Június 29-én 82 millió liter fogyasztást mértek a tartományban, sosem volt még ilyen magas a felhasználás, mondta el Ernst Edelmann, a vízellátó szövetség elnöke. Burgenland déli részén pedig szinte megduplázódott a vízfogyasztás. Hűvösebb napokon sem fogyasztunk sokkal kevesebb vizet, bár akkor a kerti locsolás kevésbé jellemző, sokan ilyenkor töltik meg inkább medencéiket.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen in Oberpullendorf. Die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberpullendorf lädt zur Ausstellung Safe Futures ein. Präsentiert werden die Ergebnisse eines Projekts, das gemeinsam mit einer italienischen Partnerorganisation entstanden ist. Entwickelt wurden sogenannte Micro-Lessons. Das sind kurze digitale Lerneinheiten. Sie behandeln Themen wie häusliche und digitale Gewalt, Zwangsarbeit und Online-Dating. Musical-Premiere in Kroatisch Minihof. Die junge Initiative Kroatisch Minihof lädt morgen um 20 Uhr zur Premiere der heurigen Musical-Produktion Sound of Music in dem Pfarrgarten. Das Stück erzählt von der Familie Trapp, die in Salzburg lebte und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA flüchten musste. Das Musical wird in kroatischer Sprache aufgeführt. Für die deutschsprachigen Besucher werden während der Vorstellungen Übersetzungen im Bühnenbild eingespielt. Weitere Vorstellungen finden am 10., 11., 17. und 18. Juli jeweils um 20 Uhr statt.
2: Jelentős mezőgazdasági károkat okoztak a viharok a térségben. A viharos idő, az erős szél és a jégeső jelentős károkat okozott a térség mezőgazdaságában. Különösen érintett a Felső-Puja járás, ahol a gabonafélék, a repce, a kukorica és a szója egy része semmisült meg. Burgenlandban a kár idén már 600 ezer eurónál tart. A károkozó viharok kifejezetten rosszkor érintették a mezőgazdaságot, hiszen sok helyen népbetakarítás alatt állnak ezek a növények. Ráadásul az eddigi perzselő hőség és szárazság sem tett jót a termésnek. Burgenland mellett Steyrországban, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában is jelentős a kár. Az ausztriai jégbiztosító, azaz az Österreichische Hagelversicherung szerint mintegy 4 millió eurós kár keletkezett eddig, írja a BVZ. Érezhetően nőtt a vízfogyasztás Burgenlandban. Az elmúlt napok hőhulláma rekordfogyasztást okozott a vízellátásban, írja az ORF Burgenland. Június 29-én 82 millió liter fogyasztást mértek a tartományban, sosem volt még ilyen magas a felhasználás, mondta el Ernst Edelmann, a vízellátó szövetség elnöke. Burgenland déli részén pedig szinte megduplázódott a vízfogyasztás. Hűvösebb napokon sem fogyasztunk sokkal kevesebb vizet, bár akkor a kerti locsolás kevésbé jellemző, sokan ilyenkor töltik meg inkább medencéiket.
0: Rádió Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Ausstellung zum Thema Gewalt gegen Frauen in Oberpullendorf. Die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberpullendorf lädt zur Ausstellung Safe Futures ein. Präsentiert werden die Ergebnisse eines Projekts, das gemeinsam mit einer italienischen Partnerorganisation entstanden ist. Entwickelt wurden sogenannte Micro-Lessons. Das sind kurze digitale Lerneinheiten. Sie behandeln Themen wie häusliche und digitale Gewalt, Zwangsarbeit und Online-Dating. Musical-Premiere in Kroatisch Minihof. Die junge Initiative Kroatisch Minihof lädt morgen um 20 Uhr zur Premiere der heurigen Musical-Produktion Sound of Music in dem Pfarrgarten. Das Stück erzählt von der Familie Trapp, die in Salzburg lebte und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA flüchten musste. Das Musical wird in kroatischer Sprache aufgeführt. Für die deutschsprachigen Besucher werden während der Vorstellungen Übersetzungen im Bühnenbild eingespielt. Weitere Vorstellungen finden am 10., 11., 17. und 18. Juli jeweils um 20 Uhr statt. Sound of Music u Mirnovu. Mlada inicijativa Mirnova poziva sutra u 8. navečer u Farski vrt na premijeru ljetošnje produkcije musicala. Predstaviti će do Sound of Music. Kusić povida o obitelji Trap, kaj je živila u Solnogradu i je morala pred drugim svjetskim bojem pobignuti u Ameriku. Daljne predstave će biti 10., 11., 17. i 18. julija, senegu 8. navečer. Hak je predstavio kratki satirički film. Hrvatski akademski klub je pred kratkim u Hrvatskom centru u Biaču predstavio film Lako noć Hrvati. Na satirički način se film bavi sve manjom jezičnom kompetencijom gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov. Većjezični skript je napisao Konstantin Vlašić. Protagonisti su Hana Daraboš, Valentina Himmelbauer i Marko Blažeta. Ralf Daraboš je odgovoren za kameru i montažu. Film se može vidjeti na YouTube kanalu.
2: Jelentős mezőgazdasági károkat okoztak a viharok a térségben. A viharos idő, az erős szél és a jégeső jelentős károkat okozott a térség mezőgazdaságában. Különösen érintett a Felső-Puja járás, ahol a gabonafélék, a repce, a kukorica és a szója egy része semmisült meg. Burgenlandban a kár idén már 600 ezer eurónál tart. A károkozó viharok kifejezetten rosszkor érintették a mezőgazdaságot, hiszen sok helyen népbetakarítás alatt állnak ezek a növények. Ráadásul az eddigi perzselő hőség és szárazság sem tett jót a termésnek. Burgenland mellett Steyrországban, Alsó-Ausztriában és Felső-Ausztriában is jelentős a kár. Az ausztriai jégbiztosító, azaz az Österreichische Hagelversicherung szerint mintegy 4 millió eurós kár keletkezett eddig, írja a BVZ. Érezhetően nőtt a vízfogyasztás Burgenlandban. Az elmúlt napok hőhulláma rekordfogyasztást okozott a vízellátásban, írja az ORF Burgenland. Június 29-én 82 millió liter fogyasztást mértek a tartományban, sosem volt még ilyen magas a felhasználás, mondta el Ernst Edelmann, a vízellátó szövetség elnöke. Burgenland déli részén pedig szinte megduplázódott a vízfogyasztás. Hűvösebb napokon sem fogyasztunk sokkal kevesebb vizet, bár akkor a kerti locsolás kevésbé jellemző, sokan ilyenkor töltik meg inkább medencéiket.
3: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
4: Prime za našu regiju.
5: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
6: Heute wechseln sich sonnige Abschnitte mit einigen Wolkenfeldern ab. Vor allem am Vormittag können die Wolken zeitweise dichter ausfallen. Mieste mit neue Moguća kratko trajna kiša, ali većina krajeva ostat će suha. Dazu lebt lebhafter bis starker Nordwestwind auf, mit Böen zwischen 40 und 60 km/h. Temperatura će se kretati između 26 i 29 stupnjeva, a na jugu gradišća lokalno može biti i do 30 stupnjeva.
3: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
7: Radio.
6: Die letzte Stunde von Memo beginnt. Willkommen. Schön, dass Sie noch mit dabei sind. Hier ist Daniel Frickert live aus dem Studio von Radio Mora. Do kraja emisije donosimo još pregled najnovijih tema iz svijeta medija, nekoliko zanimljivih događanja i naravno pune dobre glazbe koja će vas inspirirati i vratiti Energie za ostatak dana. Also bleiben Sie dran, machen Sie sich einen angenehmen Vormittag und genießen Sie die letzte Stunde mit uns. Ostanite uz nas i slušajte Memo na Radio Mora.

0: Bora. Mehrsprachig durch den Vormittag.
1: In Schopron-Ödenburg befinden wir uns gerade mitten in einer ganz besonderen Woche. Das Schopron-Fest ist eine Art städtisches Volksfest, das dieses Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet. Besondere Ausstellungen, gastronomische Veranstaltungen, Vorträge, Führungen und Podcastgespräche erwarteten die Interessierten in der ganzen Stadt und werden dies noch einige Tage lang tun. Der Höhepunkt der Woche ist eine Reihe von Konzerten, die heute Nachmittag im Löwer Camping beginnen.
2: Itt van velünk Lóben Wein Norbert, aki a Sopron Fest egyik alapítója és szervezője. Idén már negyedik alkalommal szervezitek meg a Sopron Festet. Milyen innovációk voltak, vagy milyen így negyedszerre már megszervezni és visszatérni?
3: Hát magát a Sopron Festet is egy innovációnak tekintjük a saját életünkben, mert hogy ugye Sopronban kezdtük mi a fesztivál szervező pályafutásunkat, még a 90-es években a Volt Fesztivállal, és hát amikor az a karrier történet véget ért, akkor azt gondoltuk, hogy jó lenne innovatív módon hozzáállni ahhoz a lehetőséghez vagy helyzethez, ami arról szólt, hogy egy űrt kell betölteni, és azt gondoltuk, hogy ne ugyanazt próbáljuk másolni, ami évtizedekig működött több okból. Egyrészt azért, leginkább azért, mert azt gondoltuk, hogy ez nem lesz hosszú távon fenntartható, amit a Volt Fesztivál képviselt, az a naponta 20-30 ezer vendéget fogadó orgia, mondjuk úgy, ahol olyan nagy nevek léptek fel, akiket már lehetetlen Magyarországra elcsábítani. Nagyon sokat változott a fesztiválpiac. Sokkal kevésbé jellemző az, hogy országrészeket átutaznak emberek csak azért, hogy eljussanak egy-egy fesztiválra, hiszen olyan kínálat van minden az országban, de főleg Budapesten, ami miatt már mondjuk egy új generációnak ez nem annyira izgalmas. De a másik ok, amiért azt gondoltuk, hogy innovatív módon találjunk ki valami mást, az pedig az, hogy úgy gondoltuk, hogy amilyen fesztivál nem nagyon van még Magyarországon, az a városnak az előnyeit vagy a sajátosságait kihasználni képes urbánus tematika, ami a fejünkben arról szólt, hogy oké, hogy van az a három nap, amikor holnaptól várunk sok tízezer vendéget három nap alatt Sopronba, meg hát a soproniakat is a Lövér Campingbe sok-sok zenekarral, viszont a városban mi nagyon szeretjük azt a fajta szolgáltatás dömpinget, amit néhány napra jó lenne még jobban kifényezni, még jobban megmutatni azoknak, akik soproniak vagy akik Sopronba jönnek. Gondolok itt a kávézókra, éttermekre, kiállítóhelyekre, utcákra, terekre. Azon kezdtünk el dolgozni, hogy jó sok olyan program legyen, ami kísérő programnak nevezzük ugyan, de nagy öröm látni, hogy mennyire szeretik a soproniak, meg akik itt vannak, akik jönnek a városba, emiatt azok is.
1: Sie haben einen der Hauptorganisatoren, Norbert Lobenwein, gehört. Das Festival dreht sich also nicht nur um Musik und Konzerte, sondern ist viel mehr als nur das. Es ist eine Veranstaltung, an der jeder Einwohner von Sopron teilnehmen kann, sei es mit einer Aufführung, einer Ausstellung oder einer besonderen Aktion. In der alten Synagoge von Sopron sind beispielsweise unter dem Titel Made in Sopron Werke von Designern aus Sopron sowie von eingeladenen Designern zu sehen. Details von Judith Case.
2: Egy nagyon izgalmas helyszínen, a régi zsinagógában tekinthetünk meg egy kiállítást most. Miről szól ez a kiállítás?
4: Ennek a kiállításnak az a címe, hogy Made in Sopron, és ahogy a nevében is szerettük volna már ezt jelezni, soproni tervezőket, dizájnereket mutatunk meg itt a nagy közönségnek, és mivel a Sopron Festnek az idén a központi témája a bazátság, ezért arra gondoltunk meg, hogy meghívunk ilyen barát tervezőket az ország más részeiről is, úgyhogy ők is megérkeztek ebbe a gyönyörű térbe.
2: És mit gondolnak, miért fontos bemutatni helyi tervezőket is?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember büszke kell, hogy legyen azokra az emberekre, akik ebben a városban élnek, alkotnak, és szerintem a mai korban ez egy nagyon fontos dolog, hogy ők vállaltan vállalják azt, hogy itt élnek, itt alkotnak, még ha ez néha nehezebb pálya is annak, hogy ezek a termékek eljussanak a világ minden részére. De hát ahogy a Mennyitón is hallható volt Cixai Furniture-nek a bútorait, 99%-ban külföldi piacokon vásárolják, ami egyrészt egy nagyon jó dolog, a másik oldala pedig nyilván az, hogy szeretnénk, hogy minél több soproni és magyar otthonba is bekerüljenek ezek a csoda dolgok.
2: És miért ezt a helyszínt választották a kiállításhoz?
4: Ó, ez nagyon izgalmas. Nekünk voltak már itt kiállításaink, rendezvényeink, és én azt gondolom, hogy a zsinagóga, tehát ahol most vagyunk, az a tér, egyszerűen egy olyan közeget alkot ezekhez a tárgyakhoz, ami elképesztő. Annyit kell ugye tudni róla, hogy 1890-91-ben épült, ez a harmadik zsinagógája a Sopronnak, Schiller János volt, aki ezt építette, egyébként nagyon díszített freskókkal, díszített tóratartó szekrényel, és hát a paprét, hogyha már Sopronról beszélünk, ez a 19-20. Századi zsidóságnak a központi élettere volt. És ezért nekünk egy nagyon nagy kiváltság, hogy újra életet hozhatunk ebbe az épületbe ilyen módon is.
5: Meddig és mikor tekinthető meg ez a kiállítás?
4: A kiállítás a Sopron Fest teljes ide alatt megtekinthető, tehát jövő vasárnapig, július 5-ig látogatható. Hétköznap a hétfőtől péntekig tartó időszakokban délutánonként 2-től 6 óráig, hétvégén pedig 11-től 6 óráig várunk itt mindenkit. Természetesen ingyenes a belépés.
5: Szuper, köszönöm szépen!
6: Das war unser Blick auf das Sopron Fest. Und unser Tagesthema von gestern. Somit sind wir auch schon am Ende unseres Wochenrückblicks gekommen. Aber keine Sorge, wir haben noch genug Stoff für die restliche Stunde. Weiter geht es bei uns im Programm. Wie wär's denn mal mit etwas Paramount? Bleiben Sie dran. Gleich danach geht es auch weiter mit unserem Veranstaltungskalender, wo wir die besten Veranstaltungen aus der Region für Sie parat haben.

Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival. Péntek este 8 órában tombol a nyár, és ilyenkor is hozzuk nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. Sziasztok, én Kessler, az a DJ Laci vagyok, és ez a Daráló Radio Show itt a Rádió Morán. E-mail címünk daralo@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Elsőként itt is van Post Malone, van Jerry Roll, ez a Losers.

Freeform 5 és a No More Conversations szólt Milo remixében 2007-ből. Most pedig megyünk tovább egy aktuális slágerrel Robin Schulztól. Ez az Embers.

A Daralót halljátok itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk daraló@radio.mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket.

0: a daráló DJ Lacival.
1: Pontosan 9 óra van, indul a daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.80 és a 92.80, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Keszter, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM

Az előttünk álló este és éjszaka folyamán teljesen tiszta lesz az égbolt. Az északnyugati, északkeleti szél eleinte északon még mérsékelt, mások csak gyenge lesz. Hajnalra 13 és 17 fok közé hűl a levegő. Szombaton túlnyomó rész napsütéses időre számíthatunk, a nap folyamán csak néhány ártalmatlan felhő jelenik meg az égen. Az északnyugati szél megélénkül, délen viszont inkább csak mérsékelt erősséggel fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Vasárnap napsütés és felhős időszakok váltják egymást. Ehhez egy-két zápor is társul, főleg északon. Az északnyugati szél közép és északburgjelandban megélénkül. A minimum 14 és 18, a napi maximum 25 és 28 fok között várható.

Remixen megyünk tovább itt a Darello Radio Showban. Elsőként jön Nelly Furtado és Don Diablo. Ez a Love Bites Tovlóval és S.G. Lewis-zal Don Diablo remixében.

Kösz, hogy ma is velünk tartasz, ez a Daráló itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk daraló@radio.mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok

Ez volt a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ, 23 órától a Hardarálót hallhatjátok, éjféltől pedig két régebbi mixem szól majd csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!